Közlekedés fényei, kerékpáros felvonulás rendeztek Békés Csabán. Magyar és román vízügyi szakemberek ellenőrizték a közös érdekeltségű létesítményeket. Megnyílt a vigadó a Jókai Színház közönsége előtt. Békés megye 8 településén, köztük Békés Csabán is megrendezték idén a Megvilágosodás napja elnevezésű baleset megelőzési programot. Az idei rendezvény mottója a biztonságos közlekedés fényei volt. Az ősz beköszöntével, a nappalok rövidülésével és a látási viszonyok romlásával különösen fontos, hogy a kerékpárral közlekedők jól láthatók legyenek az utakon. Békés Csabán október 2-án délután 5 és este 7 óra között a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ, vagyis az IFFI Kaszino adott otthont a programnak. Az érdeklődőket 5 különböző állomás várta, ahol a biztonságos kerékpározással, a láthatósággal és a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteket szerezhettek. Az esemény egyik látványos része az este 7 órakor kezdődő közös kerékpáros felvonulás volt. A menet a Malom térről, a turisztikai főpályaudvartól indult, majd a Gyulai út, a Derkovics sor, a József Attila utca, a Szabadság tér, a Dózsa-György út, a Korvin utca, a Lencsési út, a Körte sor, a Gyulai út és a Csaba park érintésével jutott el a Szent István térre. A rendezvény végén tombola sorsolást is tartottak. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, október elején hagyományosan találkoznak a kerékpárosokkal a vármegye 8 olyan településén, ahol rendőrkapitányság működik. Békés Csabán minden alkalommal nagy érdeklődés övezi a rendezvényt. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közlekedés biztonsági szabályok közösségi eseményeken keresztül történő bemutatása különösen hasznos. Ha nem csak a rendőrök hívják fel a figyelmet a szabályok betartására, hanem a résztvevők gyakorlati példákon keresztül is megismerhetik a láthatósági mellények, a fény visszaverő ruházat, a kerékpáros világítás és a védőfelszerelések jelentőségét, sokkal nyitottabbá válhatnak ezek használatára. A kerékpáros sisak ugyan nem minden esetben kötelező, egy esés vagy baleset során azonban súlyos sérülésektől óvhatja megviselőit. A szervezők örömére a rendezvényen a kisgyermekes családoktól a felnőttekig valamennyi korosztály képviseltette magát. Békésben és Békés Csabán különösen sokan választják a kerékpárt mindennapi közlekedési eszközként. Sokan biciklivel járnak munkába vagy iskolába, mások pedig sportolási, illetve egészségmegőrzési céllal indulnak hosszabb túrákra, akár 30-50 kilométeres távokra is. A Megvilágosodás napja ezért nem csak a figyelem felhívásról, hanem a biztonságos kerékpározás közös ügyéről is szólt. Magyar és román vízügyi szakemberek közösen ellenőrizték a magyar területen található közös érdekeltségű vízgazdálkodási létesítményeket szeptember 29-e és október 1-e között. A háromnapos szakmai szemle során az árvízi biztonságot veszélyeztető hiányosságot nem tapasztaltak, számolt be mindenről a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A közös ellenőrzés során több fontos vízügyi létesítményt is felkerestek. A szakemberek ellátogattak egyebek mellett a Májvádi árvízi szükségtározó belső megnyitási helyi, a békési duzzasztó műhöz, a Hortobágy Berettyó árvízkapuhoz, valamint a békés Szent Andrási duzzasztó műhöz. A helyszíni bejárások során megvizsgálták a létesítmények műszaki állapotát, karbantartottságát és üzemképességét, emellett áttekintették a vízpótlás lehetőségeit, valamint azt is, hogy a határ két oldalán milyen vízkormányzási és vízvisszatartási lehetőségek állnak rendelkezésre. A magyar küldöttséget Lúci Gergely, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója vezette, míg a román delegáció élén Pásztor Sándor, a Nagyváradi Körösök Vízügyi Igazgatóságának igazgatója állt. A rendszeres közös helyszíni felülvizsgálatok fontos részét képezik a magyar és román vízügyi szakemberek együttműködésének. A határon átnyúló szakmai egyeztetések és ellenőrzések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vízgazdálkodási létesítmények megfelelő állapotban működjenek, és a szakemberek összehangoltan tudjanak felkészülni az árvízi helyzetekre, valamint a vízkészletek hatékony kezelésére.

0: Új szerepet kapott a Békés Csabai Jókai Színház vigadója. Október 2-án megnyílt a színház látogatók előtt. Az új színház vezetés célja, hogy a vigadó ismét a színháztársaság életének egyik központja legyen. Az előadások előtt és a szünetekben itt működik majd a színház új büféje, a vigadó galériában pedig időszaki kiállításokat és más társművészeti programokat rendeznek. Az első tálat a Művész legendák reflektorfényben 80 év színház, irodalom és zene világából címet viseli, és professzor dr. Gömör Béla gyűjteményéből válogat. A kiállításon többek között Blaha Lujza, Ady Endre, Rutkai Iva és Sinkovics Imre alakja is megjelenik. A tálat különlegessége, hogy nem csak a megörökített művészek, hanem a fotográfusok miatt is jelentős. Láthatók például Székely Aladár, Beck Manci, Balla Demeter, Vatai Elemér és Kornis Péter felvételei is. A válogatás egyik legrégebbi darabja Strelitzky Lipót 1885-ben készült Blaha Lujza portréja. Székely Aladár egyik fényképe Ady Endrét édesanyjával, Ady Lőrinc nével ábrázolja. A kiállításon emellett Mezei Máriáról, Kassák Lajosról, Karinti Ferencről, Rutkai Éváról, Sinkovics Imréről és más ismert művészekről készült portrék is helyet kaptak. A kortársak közül Rózsa Magdolna is megjelenik a tálaton. A Gömör Béla gyűjteményéből rendezett kiállítás október 2-án este 6:30-kor nyílt meg a Valahol Európában című előadás bemutatója előtt. A tálatot Imre György nyitotta meg, rendezője Herceg T. Tamás. Jövőre is csatlakozik Békés Csaba önkormányzata a Borsa Hungarika ösztöndíj rendszerhez, erről a városi közgyűlés döntött. A támogatásra a szociálisan rászoruló fiatalok pályázhatnak, akár már felsőoktatásban tanulnak, akár a következő tanévben szeretnék megkezdeni tanulmányaikat. Az ösztöndíj három forrásból áll, az önkormányzati támogatás mellett a megyei önkormányzat 1000 forinttal, az állam pedig legfeljebb 5000 forinttal járul hozzá a havi összeghez. Békés Csaba önkormányzata a családban egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függően 20-23 vagy 25 ezer forintos támogatást biztosíthat a fiataloknak. A pályázatokat október 5-től november 5-ig lehet benyújtani, a kérelmekről pedig december elején születik döntés. A Borsa Hungarika ösztöndíj célja, hogy anyagi segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű fiataloknak a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez és folytatásához. Összesen 250 rendőr és rendőrségi dolgozó adott vért szeptemberben 6 Békés megyei rendőrkapitányságon, köztük Gyulán is. A véradásokat Békés Csabán, Mezőkovácsházán, Gyulán, Sarkadon, Orosházán és Szeghalmon szervezték meg. A Békés megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a résztvevők között többen rendszeres véradók, akik évről évre vállalják, hogy segítséget nyújtsanak a vérkészítményekre szoruló betegeknek. A szeptemberi alkalmak során irányított véradásra is lehetőség nyílt. A rendőrség két munkatársának gyermeke, Benedek Lalika, október 12-én ismét műtéten esik át a Debreceni Egyetemi Klinikai Központban. A közösségi bejegyzésben arra hívták fel a figyelmet, hogy a véradással az ő gyógyulását is segíthetik. A megyei rendőrség adatai szerint idén eddig összesen 691 rendőr és rendőrségi dolgozó nyújtotta a karját véradásra Békésben. A Békés megyei rendőrfőkapitányság számára a véradás nem új kezdeményezés. Az intézmény kétszer is elnyerte már a véradóbarát munkahely címet. Az elismerés a munkahelyi véradások szervezését és a véradás ügyének támogatását ismeri el. A szeptemberi alkalmak ismét megmutatták, hogy a rendőrségi közösség tagjai a szolgálatukon túl is készek összefogni másokért. A véradáson nem csak ismeretlen betegek gyógyulásához járulhatnak hozzá, hanem szükség esetén egy-egy konkrét beteg kezelését is támogathatják. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
3: Fáklyás felvonulással óriási hangulattal kezdődött a 34. Csabai Galabonciás napok. Árverésen értékesíti belvárosi ingatlanát az önkormányzat. Megtelt a vasútállomás peronja, megérkezett az Orient Express. Borlovagavatást, jótékonysági bált tartottak. Már is mondom a részleteket. Már 34. alkalommal telt meg a város középiskolások hangjával Békés Csabán. Magyarország legnagyobb diák eseménye hagyományosan fáklyás felvonulással rajtolt el. Az Andrássy utat megtöltő 1000 szállal várt eseményen izzott a levegő, miután a diákok fáklyák fényével vonultak át a korzótérről a főtérre. Kuruc Lilibel, a városi iskolástáb tagja elmondta, ez a rendezvény az iskolai közösség legerősebb kovácsa, ahol a résztvevők megmutatják tudásukat és mindent beladnak a győzelemért, olyannyira, hogy a hangja már az elején elment. A diákpolgármesteri címért versengő hét induló középiskola hatalmas hangulatot teremtett ötletes installációkkal, egyenpólókkal, fergeteges szurkolással. A főtéren közben Danny Better zenéje melegítette be a teret, amit hamarosan előzönlött a hatalmas tömeg, miközben a zsűri szorgosan pontozott. Fodor Gábor főszervező elmondása szerint bár minden évben felmerül a hagyományos programelemek esetleges módosítása, a rendezvény mára szinte kőbe vésetté vált. Mint megjegyezte, a 10-15 éve visszajáró egykori diákokat leginkább a rendezvény magával ragadó, sodró lendülete vonza vissza. A színpadra épő Szarvas Péter polgármester köszöntötte a diákságot és biztosította őket arról, hogy a megyeszékhely megbecsüli a fiatalságot és fontosnak tartja bevonni a fiatalokat érintő városvezetői döntésekbe. Az est végén a hét diákpolgármester jelölt is bemutatkozott, rövid kortes beszédekben méltatva saját iskolai pártját és jövőbeni terveit. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a csütörtökig tartó csabai garabonciás napok. Nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a Békés Csabai önkormányzat a Sétáló utcában az Andrássy úton található 91 négyzetméteres plusz egy 9 négyzetméteres lodzsával rendelkező belső kétszintes lakás és műterem megnevezésű ingatlanát. A felújításra szoruló beázás nyomokat mutató lakás a frekventált elhelyezkedése révén kiváló infrastruktúrális kapcsolatokkal bír. Az árverésen magánszemélyek és átlátható szervezetek vehetnek részt, amennyiben október 14-ig befizetik a 3.750.000 forintos letéti díjat az önkormányzat bankszámlájára. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a magyar államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan vonatkozásában. A nyertes árverezőnek 30 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést, a teljes vételárat pedig 40 napon belül kell megfizetnie. Az ingatlan megtekintéséhez szükséges előzetes időpontot a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT-nél, még a további részleteket a polgármesteri hivatal stratégiai fejlesztési osztályán lehet egyeztetni. Ünnepélyes keretek között tartotta meg hagyományos borlovag avatási és előléptetési ceremóniáját szombatkora este az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének Délaföldi Régió Békés Csaba lovagi széke. A rendezvény részvevői díszes lovagi öltözékben a marsal irányításával vonultak át a Kornélia étteremből a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomba, ahol Verasztó János evangélikus lelkész hirdetett igét. Az ünnepségen hivatalosan is borbíróvá avatták Szekeres Margitot, bordámává Dávid Ilonát, borlovaggá pedig Mayerhofer Miklóst iktatták be. A borlovagrend alapvető célkitűzése, hogy a lovagi erények felélesztése mellett a bor közösség teremtő és szakrális jellegének tiszteletével erősítse az emberi értékeket. A templomi szertartást követően a Kornélia étteremben borlovagi vacsora és jótékonysági bál következett, amelynek fővédnöke Tajti Mártonait a világbajnok súlylökő, védnöke pedig Szántó Tamás az Outpont alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Az esemény bevételével az autista személyeket és családjaikat segítő alapítvány munkáját támogatták a jelenlévők.

0: Hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap este a Békéscsabai vasútállomáson, ahol napnyugta után rövid időre megállt a világ leghíresebb vonata, az Orient Express. A késői időpont ellenére a peron gyakorlatilag megtelt érdeklődőkkel, családokkal, fiatalokkal és idősekkel, akik közül sokan kifejezetten családi programként várták a szerelvény megérkezését. A legendás vonat szombaton érkezett Magyarországra, és a budapesti éjszakázás után vasárnap délután indult tovább Románia és Isztambul felé, így haladt át Békésvár megyén is. Miután kiderült, hogy a vonat negyedik vágányra érkezik, a tömeg még tovább duzzadt, sőt a harmadik vágány mellett is sokan gyülekeztek, hogy lássák a különleges, a korábbi éveknél is hosszabbnak tűnő szerelvényt. Az ablakok mögött vacsorázó utasok és fotókat, szelfiket készítő helyiek között vidám pillanatok alakultak ki, néha szinte az volt a kérdés, hogy ki néz kit. A több mint 140 éve 1883-ban induló Orient Express eredetileg Párizst kötötte össze Romániával, Bécsen, Budapesten, Bukaresten keresztül, majd az 1920-as évekre már isztambulig közlekedett. A luxus szimbólumaként elhíresült vonat fénykorát a két világháború közötti időszakban élte, bár a történelem során számos emlékezetes pillanat kísérte útját, például az az eset, amikor a hófogságába esett szerelvény inspirálta Agatha Christie híres bűnügyi regényét. Aki ma a legendás vonattal szeretne utazni Párizs és Isztambul között, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a legolcsóbb kabinba szóló jegy ára is valamivel több mint 8 millió forintnak megfelelő összegnél kezdődik, de ennél jóval drágább helyek is elérhetők a luxus vonaton. Több mint 110 millió forintból fejlesztik a külterületi utakat Szeghalmon. A beruházás megvalósulásához a város önkormányzata saját forrást is biztosít a nyert támogatás mellé. A helyi képviselőtestület a közelmúltban tartott ülésén egyhangulag döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelynek keretében kiválasztják majd a munkálatok elvégzéséért felelős kivitelezőt. Különleges egységet alkotva találkozik az erdő, a zene és a művészet Gyulán és környékén. Péntek délután az Almási Kastély parkjában vette kezdetét a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat, amely a hétvégén a Városerdőn folytatódott. Szabó Lajos, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény sorozatot 23. alkalommal tartották meg, míg a Körösök völgyében 2015 óta van jelen a program, amely 2016 óta már határon túli kiterjesztéssel büszkélkedhet. Hozzátette, hogy a kezdeményezés célja kezdettől fogva az, hogy a zene a természet erejével formálja a közösségek fenntartható életvitelét, miközben a klasszikus zene, népzene, jazz, világzene várja a látogatókat az erdei séták keretében. A rendezvény a közösségépítésre, a nemzeti összetartozásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elnök hangsúlyozta, hogy a mai fogyasztói társadalom szétszakítja a mindennapokat, ezért aktívan kell tenni a családok és a közösségek megmaradásáért, amelyben a rendezvény sorozat kulcs szerepet játszik. A pénteki nyitónapon kiállítás is nyílt a program gyermekrajz és fotópályázatának legszebb alkotásaiból, amelyet Matúz Viktória, az alapítvány titkára nyitott meg.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Tartrádió.

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Magyar Óra. Magyar Óra.
1: Start Rádió.
2: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudománnyal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember, egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
3: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írásai iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most nyugodtan mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok, az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
3: Tehát
2: és
3: a biológiai égés folyamatának a, biológiai égés a kutatása.
2: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
3: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval.
2: Az oktatási miniszternek.
1: Az oktatási miniszternek, aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépíthetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a dómtéri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a dómtérre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szent Györgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sporttól, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer erősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szent Györgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szent Györgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út voltám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstárs azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szent Györgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szent Györgyi nem. Szent Györgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítás, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, Tehát ő szembe találkozott, ez már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnök

0: korában megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.
2: Nézd a felhő esőt rejt,

0: Start Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorávatta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szentgyörgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szentgyörgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában nagyjá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a

0: tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgeri időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyin a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
1: Zilahi Lajos.
0: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
1: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
0: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
1: közélet való.
0: Ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
1: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent Györgyi Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Sport Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz.
2: Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az eleven. Fára másztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába, virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt, az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így, meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag, és aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, csak igen, nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy átszolja, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részleni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és egy második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk ha májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt igen. mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakára keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván aki boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

Azt velem vagy ellene, a valahova áll, mert rajtad van a szemem. Sokan prédikáltak nekem, de nincs a fogalmat. Senki se húzza ki a méreg fogamat. Azt mondom és úgy, ahogy és amit akarok. A választás az enyém, mert az erősebb én vagyok.

0: Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézze be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. Te ész nélkül hova jutsz, ha beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.
1: Nézd drogok, fegyverek,
0: na meg a bulák. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ.
1: Nézd drogok, fegyverek,
0: na meg a bulák.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húz.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken is, ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszülettünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életbe velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel is, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriási. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik.
2: És ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket, úgyhogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a bosszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani. Tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon. Kint voltunk az Everness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan-amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitottad a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Startrádió.
1: Tehát női boszorkányok vannak?
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
1: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy szeretettel jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
1: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
2: Így
1: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok,
2: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdek kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
1: Valóság.
2: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a Föld anyára, a Föld bolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, kézzel, de például ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
2: ilyen...
1: Teljes paradox állapot, igen.
2: Igen, azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk. Tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és nem ennyi a traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Sport Rádió.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogy elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy beszélsz
2: róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is ne, és akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
2: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről,

0: nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni, önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
0: az én anyuk.
1: Igen, annak.
0: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni, de anyádat, én is repülnék felé.
0: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
0: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
0: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéke a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
0: Igen.
1: Behogy bennem ez így. Így csapódott.
0: Ez így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelme. Kelt, és hogy azért is vált, úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasórúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
0: Milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkbe, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
0: Igen.
1: Helyes.
0: Nagyon sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy ilyen ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
0: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
0: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
0: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöc!
0: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Start Rádió.
1: Rózsa Bőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió. Józást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság Hankó Balázs volt miniszter és fideszes országgyűlési képviselő egy hónapos letartóztatását. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a politikus ellen hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A hatóságok azzal gyanúsítják Hankó Balázst, hogy miniszterként a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos forrását utalta ki kampánycélokra. Rigeti Miklós jogvédőt büntető jogászt, a Transparency International Magyarország korábbi jogi igazgatóját, jelenlegi alkotmánybírót tüntette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ezüst emlékérmével Péter Falvi Attila elnök. Az elismerést a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében végzett munkájáért ítélték meg. A díjazott mintegy 100 közérdekű adatigénylési perben vett részt, a megszerzett tapasztalatait pedig alkotmánybírói munkájában is hasznosítani fogja. Új összeférhetetlenségi törvénytervezetet tesz közzé a kormány, amely megtiltja a politikai és állami döntéshozóknak, hogy sportegyesületekben és sportszövetségekben vezető tisztséget töltsenek be. A szabályozás az országgyűlési és EP képviselőkre, megyei elnökökre, kormánytisztviselőkre, valamint az állami cégek vezetőire vonatkozik a tisztségük ideje alatt és az azt követő 4 évben. A korlátozás kizárólag a legalább 500 igazolt sportolóval rendelkező szervezeteket érinti, a szabály társadalmi egyeztetése pedig október 6-áig tart. Kihelyezett kormányülést tart a hétvégén Erdőbényén a Tisza kormány a Honvédség helyi központjában. Magyar Péter közösségi oldalán közített tájékoztatása szerint a tanácskozás főbb témái között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Induljon együtt jól a nap, én hozom hozzá a legjobb zenéket.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Jó reggelt kívánok, Csabán, ez a Start Rádió, mi sok zenét és most bizony még többet játszunk. Október 5-e van, ma köszönhetjük a névnaposokat, név szerint az Aurélokat, az Attillákat és a Palmákat, hiszen ma ők az ünnepeltek, nekik sok boldogságot kívánok.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Október 5-e van, persze a születésnaposoknak sok boldogságot kívánok, akik egy napon születtek Sir Bob Geldof, ír punk és rock énekessel. Ezen a napon született Louis-Jean Lumière, feltaláló filmrendező, Francis Peyton Russ, Nobel-díjas amerikai orvos, de ezen a napon látta meg a világot Ray Kroc amerikai vállalkozó is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Kezdjük együtt a mai reggelt, és itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, nem sokkal járunk 7 óra előtt. Ami azért is érdekes, mert a következő órára is összeszedtem már rengeteg fontos információt, nézzük például majd a mai nap történelmi évfordulóit is, de mindezek mellett hallgatjuk a híreket is 7 óra környékén.
1: Reggeli Start! Music Latte! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kormánydöntés hiányában továbbra is érvényben marad a jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstop, így október 1-től nem emelkednek, mint egy 216 ezer család törlesztő részletei. A banki számítások szerint az intézkedés esetleges kivezetése átlagosan körülbelül 7000 forintos havi emelkedést jelentene az adósoknak, miközben a korlátozás 2022 óta már több mint 500 milliárd forint veszteséget okozott a hazai bankszektornak. A kormány munkájának gyorsítása és hatékonyságának növelése érdekében ezentúl hetente felváltva tartanak kormány, illetve kabinetülést szerdánként. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinetekben az egyes területekkel célzottan a szükséges mélységben tudnak majd foglalkozni. Az új működési rend szerint a kabinetek saját szakterületükön önálló ügydöntő jogkörrel járnak el. Reagált a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Petőfi film állami támogatásai miatt indított nyomozásra Rákai Filip. A kreatív producer közleményében visszautasította a személyes felelősségét firtató állításokat, kiemelve, hogy a gyártási feladatokat a Pilvax Film Kft. Végezte, így az állami források felhasználásáról szóló döntésekben nem vett részt. Rákai Filip hozzátette, korábban mindent rendben találtak a hatóságok, a nyomozás elrendeléséről pedig csak a sajtóból értesült. Legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés értelmében a kijelölt zónákban tilos nyilvános rendezvényeket vagy tüntetéseket tartani. A határozat célja az épület biztonságának és az országgyűlés zavartalan működésének garantálása, miközben a gyalogos és kerékpáros forgalom az érintett szakaszokon továbbra is biztosított marad.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Most már 7 óra, kezdjük együtt a hétfő reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel, rengeteg fontos, hasznos információval most is. Nézzük az aktualitásokat, úgyhogy érdemes velem maradni.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos idő várható, kevés fátyol felhűvel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is start.
5: Music Latte.
6: Start Rádió.

0: reggelt kívánok! Ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Nem is lesz rossz az időjárásunk a következő pár napban. Csabán azt mondják, hogy maradnak ezek a 25-26 fok környéki nappali csúcsértékek. Hát a hajnal azért az csípős, szóval ha valaki kora reggel indul dolgozni, akkor bizony neki kell a, hát legalább az őszi kabát most már.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Október 5-e van, az Aurélokat köszöntjük. Ezen a napon van a pedagógusi jogok világnapja. Ezt a 60-as évek óta tartják világszerte. Ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria 1957-ben, és 1921-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Pen Club, az írással foglalkozók szövetsége. Sok a szem.

0: Itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel. Hamarosan 8 óra lesz, a következő órára már gyűjtöm össze az aktuális információkat, rengeteg mindenről fogunk beszélgetni, és persze mindezek mellett sok jó zenét hallgatunk, csak hogy egy picikét tartalmasabban induljon a mai reggel.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

8 óra is elmúlt. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. És persze sok-sok hasznos információval, amiket már begyűjtöttem, és mindjárt mesélek is ezekről. De persze a fő mottunk, hogy sok zene és most még több, úgyhogy átadom a stafétát a daloknak.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a kiégésről, aminek az egyik fő oka, hogy túl sok mindent vállalunk be, gyakran megfelelési kényszerből vagy bűntudat miatt. Ismerjük fel, hogy nem kell mindenre igent mondani, az időnk és az energiánk véges erőforrások. Kezdjük kicsiben, ha valami nem sürgős vagy nem a mi feladatunk, mondjunk rá nemet udvariasan, de persze határozottan. Hosszabb távon tanuljuk meg külön választani a munkát és a magánéletet is, ne olvassuk a munkahelyi e-maileket este 9-kor. Az egészséges határok betartása nem önzőség, hanem elengedhetetlen az egyensúlyhoz. Mindjárt folytatjuk.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem?
4: Sokat nem.
5: Még több.
4: És még több.
6: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel a kiégés megelőzéséről mesélek most. Figyeljünk a feltöltődésre, ne csak a pihenésre, hiszen a pihenés nem egyenlő a kanapén fekvéssel. A valódi feltöltődéshez aktív élményekre, örömre és kapcsolódásra is szükség van. Gondoljuk végig, mik azok a tevékenységek, amik után energikusabbak, frissebbek vagyunk. Lehet az olvasás, a természetjárás, a zenehallgatás, vagy egy baráti beszélgetés, vagy akár a sport. Tervezzünk ezekből hetente legalább néhány órát tudatosan. Ne csak akkor lazítsunk, amikor már végképp nem bírjuk, hanem előre, megelőzésképpen is.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Jó reggelt itt a Start Rádió, sok zenével is most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, a következőkben is érdemes velem maradni, hiszen kollégáim egész nap várják hasznos infokkal és jó zenékkel. Én holnap reggel 6-kor jövök ismételten. Köszönöm a figyelmet.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

this is where I

0: Sok zene és még több a Start Rádión indul a nap, illaza a következő két órában rádiózhatunk ma is együtt, egészen délig hozom a jobbnál jobb zenéket és a hasznos infókat. A mikrofonnál Bürgés Dávid, szép napot!
1: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyul. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: legtöbb a Start Rádión, ez a Napilazza. Nézzük, hogy milyen fontos események történtek a mai napon, csak éppen évtizedekkel ezelőtt. Például 67 éve a mai napon nyílt meg éppen, így október 5-én a Magyar Nemzeti Galéria 1957 e napjához köthető esemény ez. Gyűjteményének alapját a Szépművészeti Múzeum Új Magyar Képtár, a Modern Szobor és Éremgyűjteménye, továbbá grafikai gyűjteménye képezte eleinte egyébként. És 58 éve a mai napon tartják a pedagógus jogok világnapját is. Egyébként az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogadta el. Ekkor lesz egy világnapnak.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sok zene, és még több a Start Rádión, a Napiloza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ért. Én köszönöm, hogy eddig is együtt rádiózhatunk, de van még egyszer 60 perc, amit feltölthetünk jó zenékkel. A mikrofonnál Bürgi és Dávid a továbbiakban is.
1: Napiloza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: még több a Stars Rádión, folytatódik a Napi Lazai, mert a második órájában vagyunk a műsornak, hozom a hosszú tudnivalókat, és megnézzük, hogy a jövő hét elején milyen időjárásunk lesz például itt a környéken. Rádiózunk együtt ma is.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilazza. Szól, nézzünk rá, hogy ígértem, hogy milyen időjárásra számíthatunk a napokban. Egy picit felhősebb lesz felettünk most már a következő napokra az égbolt, de még helyenként továbbra is ez a derült időjárás velünk marad. 25-26, akár 27 fokokat is lehet majd mérni napközben. A hajnalok hűvösek, 5-6 fokokkal kell készüljünk, öltözünk fel jól mindenféleképpen, hogyha korán reggel indulunk éppen dolgozni. Én pedig hozom a folytatásban is a jó dalokat.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sport Rádió. És még több.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Sportrádió.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, a műsor pedig már is a végéhez ért. Gyorsan eltelt ma is ez a két óra, én köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt, jövök holnap is. További szép napot, kellemes délutánt kívánok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békéscsabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a Belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borúréti kertek és a kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes, gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon a résztvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütőfőző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki György, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütőfőző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffadással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a Gyerekek és Diákok Hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakítottak ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautócsapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezet tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap célja éppen az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió.
3: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor. Do you really?

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek a zenék, kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól: nagyon boldog születésnapot kívánok a férjemnek, nem is kívánhatnék más, csak az, hogy még nagyon sok közös születésnapunk legyen, sok nevetéssel, közös élménnyel, és persze egy kis türelemmel egymás iránt. Köszi, Tündi.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
4: Sokat nem?
5: Sokat nem.
4: Még több.
5: És még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. A mai kívánságom egy születésnaposnak szól. Nagyon boldog szülinapot kívánok Évinek, és azt szeretném, ha ez a dal most egy kis ünnepi hangulatot is hozna a hétfőbe. Köszi, Tamás!
2: Ma

0: Rádió.
1: Stort Rádió. Sok zene is, még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk, ez pedig így szól. Sziasztok, a következő dalt annak küldöm, aki talán nem is tudja, mennyire sokat jelent nekem. Nem kell hozzá hosszú üzenet, csak annyi, jó, hogy vagy nekem. És ha most hallgatod, remélem tudod, hogy neked szól. Köszi, Balázs.

0: Rádiózós volt rádió, sok zene is még több. És ma október 5-e hétfő van. Ne felejtsék el felköszönteni Aurél nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposai közül pedig ma ünnepel Steve Miller, amerikai zenész, zenekarvezető. De ma ünnepli születésnapját Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese, és Kate Winslet, angol színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus. A délutáni magazin.

Rádiós 8 Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de az Alpokalján és a Dunántúli középhegység magasabb részein előfordulhatnak élénk déli széllökések. Holnap kora reggelre 0 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-27 fokra van kilátás.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma október 5-e, hétfő van, ma van a pedagógusi jogok világnapja. És akkor nézzünk még érdekességeket, például 64 évvel ezelőtt ezen a napon Angliában megjelent a Beatles első kislemeze. 41 évvel ezelőtt ezen a napon, az 50 év kihagyás után megrendezett első szépségverseny döntőjén Molnár Csilla Andrea lett a győztes. 60 évvel ezelőtt ezen a napon a Jimi Hendrix Experience megtartott első buliát, mely rockzenei forradalmat indított el. 68 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett színpadra Cliff Richard a Shadows zenekarral, és 33 évvel ezelőtt ezen a napon két albumot is piacra dobtak a Beatles-től. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon. Reklámot hallottak.

Százas Tolt rádiós fogzene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes. A bátorság, hogy folytassuk, az, ami igazán számít. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy. Egy lendületes órával kezdünk. Guru Josh érkezik az Infinity-vel, aztán a Republika hozza a Ready to Go-t, később pedig a Coldplay következik a Speed of Sound-dal. Az Infinity története egyébként nem semmi. Guru Josh eredeti felvétele 89-ben készült, és a 90-es évek elején vált igazán ismerté. Aztán 2008-ban újra keverték a dalt, az Infinity 2008 pedig ismét a slágerlisták élére repítette. Ritka, amikor egy dal ennyi év elteltével újra ekkora lendületet kap, és ez a felvétel pontosan ilyen. Hogyha üzennél, akkor várjuk az SMS-ed a 0622-21-21-20-as számra, vagy csekkold a startradio.hu-t, és akkor így kezdjük az órát Guru Josh-sal, itt az Infinity.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

tart 98.4-en. Október 5-e van, a mai napon az Aurélok ünneplik névnapjukat. Az Aurél férfi név a latin Aurelius nemzetség névből származik, melynek jelentése aranyos. A név női párja az Aurélia. Kedves Aurélok, Aurélek, nem tudom, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Median legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, 4:02:5, ez a Start a 98.4-en, Naracki Zoltán vagyok. 3 egészen különböző zenei világ találkozik ebben az órában a Starton. Jimmy Somerville-lel indítjuk az órát, a You Make Me Feel-lel, aztán Mika jön, a Grace Kelly-vel, később pedig az AC/DC gondoskodik arról, hogy a gitárok sem maradjanak csendben, a Thunderstruck-kal. A Mika-féle Grace Kelly egyik különlegesége, hogy az énekes a dalban többféle hangszint és énektechnikát használ, szinte egyetlen ember ad elő egy egész kis vokális társulatot. A cím pedig nem véletlen. Grace Kelly, a híres színésznő és a Mónakói hercegné neve, egyfajta utalás arra, hogyan próbálunk néha mások elvárásaihoz igazodni. Mika ebből egy igazán játékos, színházi hangulatú popslágert készített. Várjuk az üzeneted a startradio.hu-n, vagy a 0-22-21-21-20-as számra SMS-ben, és akkor kezdjük az órát. Elsőként Jimmy Somerville-el, itt a You Make Me Feel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Start Rádió.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

start a 98.4-en. Holnap is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre holnap sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 6, míg holnap délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: Ez a Start 98.4-en. Közműépítés van Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Mindenhol szinte útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott két adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, 5 óra múlt lassan 3 perccel. Ross Stewarttal kezdünk, nem sokára itt lesz a Have You Ever Seen the Rain, aztán Billy Idol is érkezik a Save Me Now-val, és a Pet Shop Boys hozza a One More Chance című felvételt is. Ross Stewart dala egyébként egy igazi klasszikus feldolgozása, az eredetit a Creedence Clearwater Revival adta ki 1970-ben. A szerző John Fogerty később elmondta, hogy a dalszövegét részben a zenekaron belüli feszültségek és a csalódottság ihlették. Ross Stewart változata egy egészen más, lágyabb hangulatot ad a jól ismert dallamnak, de az eredeti érzelmi töltete így is megmarad. Hogyha üzennél, akkor dobj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, majd keresd a startradio.hu-t, és aztán ott mindent megtalálsz. Indul az óra elsőként Ross Stewarttal, mert szól a Have You Ever Seen the Rain.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat levet? Sokat nézik. És még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Végre van egy jó hírem ezzel a rohadt parlagfű szezonnal kapcsolatban, ugyanis a parlagfű virágpora ország szerte közepes koncentrációban van jelen, a pollen terhelés tehát csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. Ma nincs felettünk időjárási front, de holnap a hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. Haj, de jó! Csapadékmentes időben van részünk, mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, akiknek jó utat kívánok!

0: Rakart Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítések tehetik még élvezetesebbé a közlekedésünket. Például Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batonyai úton. Fenti helyszíneken szinte mindenhol útszűkületre kell ezért számítani. Jó utat!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Marecki Zoltán vagyok. Izgalmas zenei válogatás következik. A Depeche Mode indítja az órát, a Persona Jesus-szal, aztán az O-City hozza a Fireflies különleges álomszerű hangulatát, később pedig Pat Benatar következik a Love is a Battlefield című rockslágerrel. Három nagyon különböző hangzás, de mindegyikben ott van az a sajátos karakter, amitől már az első hangok után felismerjük az előadót. A Persona Jesus címe mögött pedig egy érdekes inspiráció húzódik. Martin Gore Priscilla Presley Elvisről szóló könyvében találkozott azzal a gondolattal, hogy valaki a másik ember számára szinte személyes megváltóvá, bizalmasává válhat. Ebből született a dal alapötlete, amely aztán a Depeche Mode egyik legismertebb felvételévé nőtte ki magát. A most következő 2011-es változat pedig egy újabb hangzásban idézi fel ezt a klasszikust. Hogyha üzennél nekünk, akkor dobj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy keresd a startradio.hu-t, és akkor indul az óra Depeche Mode dal, itt a Persona Jesus.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

most tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 75 éve született a mai napon Serbo Gadoff, ír, punk és rockének egy zeneszerző, szövegíró. 64 éve Angliában megjelent a Beatles első kislemeze, ez a Love Me Do volt. 57 éve került először adásba a Monty Python műsora a BBC-n. 51 éve született Kate Winslet, Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas angol színésznő. 83 éve született Steve Miller, az egykori Steve Miller Band vezetője. 1947-ben a mai napon született Brian Johnson, az AC/DC énekese. 73 éve született Galai Péter billentyű, zeneszerző énekes, a Piramis és a Bikini együttesek tagja, és 68 éve lépett először színpadra Cliff Richard a Shadows zenekarral.

tart a 984-en, ahol sok a zene, és még több is, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, addig is, hogyha tudjátok, akkor hallgassátok. Minél többször a startot. Szép estét, viszontlátásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió euró. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. Még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
5: Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sokat nevet, sokat nevet.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Hölgyes Elek a vendégünk, üdvözöllek a stúdióba, szia!
3: Hellóka, sziasztok!
2: Rendkívül multifunkciós ember vagy, azt azért áruljuk el. Dobolsz, dobot oktatsz, rendezvényeket szervezel, gasztronómiával is foglalkozol, de menjünk szépen sorjában. Kezdjük először ezt a zenés vonalat, mert gondolom az volt először így az életedben. Mikor érintett meg a zene szeretete? Menjünk vissza teljesen a gyermekkorba.
3: Hát igen, vissza kell menni a gyermekkorba, mert a középiskolába érintett meg a úgymond zene szeretete. Mert amikor édesapám dobos volt, és ráadásul egy olyan híresebb zenekarba, a Lilu and the Strangers-be, akik a Kimit Tudon, ha jól emlékszem, a harmadik helyet szerezték meg annak idején, még a 69-es, Kimit Tudon, nem akarok nagyon hülyeséget mondani, a 69-be talán, és hát onnan jött a dob szeretete, bár se édesapám, se anyukám nem szerette volna, hogy dobolással foglalkozzak bármint főállásban, ezért nagyon nem is támogatták azt, hogy én most doboljak.
2: Hát meg gondolom így a hanghatások miatt sem támogatták ezt, vagy nem?
3: Hát, igazából édesanyám ismert, hogy milyen a dob, tehát nagy valószínűség igen, de édesapám meg szerette volna titokba nyilván, és hát én meg titokba szereztem egy dobot, és hát ezt anyukám nem nagyon, és hát anyukám nem nagyon örült neki, viszont édesapám meg sokkal jobban, és akkor kezdődött az én úgymond dobos karrierem az amatőr világban. Teljesen autodidakta módon csináltam a történetet, ráadásul úgy, hogy édesapám alapokat megmutatta, de teljesen más irányba indultam el, mert még az elején nem nagyon stimmeltek azok a stílusok, amit ő szeretett, meg amit én szerettem, és más irányba mentem el. Nyilván akkor még nem volt se YouTube, se egyéb más ilyen internetes platform, ahol lehetett nézni, azért nagyon-nagyon sokat jártam koncertekre, illetve nagyon-nagyon sok zenét hallgattam, és hát abból próbáltam meg összeszedni, hogy milyen dob témák is vannak.
2: Jól sejtem, hogyha arra gondolok, hogy te inkább az ilyen keményebb, metálosabb vonalat kedvelted, vagy
3: hát igen. Mondjuk azt, hogy a keményebb metálos, már annyira nem, de a keményebb rockzenét igen mindenféleképpen.
2: Mikor volt az az első pont, amikor azt mondtad, hogy én dobos vagyok? Tehát amikor nem mint tanuló tekintettél magadra, hanem kimertél állni emberek elé, és akkor azt mondtad, hogy na, én vagyok a dobos, kiállok elétek, tehát mikor volt ez a pont?
3: Az, hogy én vagyok a dobos, az a pont, azt szerintem még a mai napig nem volt, nem történt meg.
2: Ellenben ugye Dévényi Tibi bácsi valaki ugye konkrétan ki is adott egy ilyen dalt, hogy én a lemezlovas. Na jó, zárójel bezárva, igen.
3: De igazából az első, amikor úgy éreztem, hogy ezt meg kell próbálni és csinálni kell, ez a középiskolás szecska bálunk volt, ahol is a zenekarral felléptünk, ott voltam ugyebár ebbe a zenekarba dobos, és ha jól emlékszem, a Nirvana Smells Like Teen Spirit című szám volt, illetve első olyan száma, amit színpadon emberek előtt adtam elő.
2: Oké, az mondjuk nem egyszerű, tehát azért ezt valljuk be, tök egyszerűnek tűnik egyébként maga a dal, de amúgy nem.
3: Hát nem is úgy szóltak az aim között, ahogy az eredeti, de én úgy éreztem, hogy hú, ez nagyon-nagyon jó volt.
2: Volt siker először, vagy még azért érezted, hogy nem az igazi?
3: Megmondom őszintén, nem volt olyan érzetem eddig egyetlen egy fellépésen se, hogy ez nem volt az igazi. Majdnem minden fellépésen azt tudom mondani, hogy az teljesen úgy történt, ahogy én szerettem volna. Jó, nyilván vannak olyan bakik, meg olyan dolgok, amik előre nem láthatóak. Főleg az élőzen az erről szól, hogy van mondjuk egy doberő elejtés, vagy talán egy refrén megduplázása, vagy triplázása.
2: Vagy mondjuk olyan állapotban van az énekes például, tehát
3: igen,
2: is találkoztunk már.
3: Igen, vagy volt olyan is, hogy mondjuk én egy táborba jöttem, táborosztottam gyerekeket, nagyon-nagyon-nagyon fáradt voltam, és effektíve szám közben elaludtam, és a basszusgitáros a basszusgitárjába vágott nyakon, hogy akkor lehetne felkelni.
2: Hogy ez mégse akusztik koncert, hanem igen, igen. Szükség van dobra is. Oké, nagyon előre szaladtunk.
1: Start Rádió.

0: és még több.
1: Meg volt akkor az első dobos fellépés, nem volt soha benned az, hogy kicsit úgy másik hangszer felé is kéne nyitni, vagy Szikla Szilárdan maradtál mindig a dob mellett? De hát voltak kikacsintások, ilyesmi?
2: Nem, igazából nem, más hangszer felé nem. Nyilván alapból megtanulja az ember a zongorát, akkor a kezébe fog egy gitárt. Én is a mai nap már le tudok fogni legalább 3 akkordot, körülbelül olyan 2 percen keresztül, tehát ilyeneket tudok csinálni, de nem, amúgy más hangszer annyira nem vonzott.
1: Suli után merre indultál el?
2: Hát igazából az én végzettségem az programozó. Tehát én elindultam főiskolára, bár a diplomám nincsen meg, mert akkor jött be ez a divat, hogy a diplomához kell nyelvvizsga. Én nekem nem volt nyelvvizsgám, meg úgy is éreztem, hogy nem fog sikerülni, ezért az utolsó fél évet már nem abszolváltam a főiskolán. Viszont programozóként végeztem, majd nagyon-nagyon sokáig rendszergarázdaként, ahogy szoktam mondani, több intézményben Gyulán dolgoztam, külsős vállalkozóként, és akkor egyszer csak beszippattott a művelődési ház. Kerestek, szerettek volna rendszergazdát is, illetve szerettek volna egy ilyen ifjúsági szervezőt, aki könnyű zenei koncerteket szervez, és akkor pont kapóra jött, hogy nekem amúgy is van zenekarom, hogy nagyjából benne voltam a zenei életbe, illetve hát informatikában is azért ott voltam, és ezért engem választottak és felvettek.
1: És akkor gyakorlatilag ez mióta van? 200-300 éve? Tehát ez nagyon régóta van.
2: Hát
1: és
2: azóta, több, az azóta... 700 év, de úgy
1: és azóta te gyakorlatilag ott vagy a gyulai művelődési házban?
2: Igen. Egy év skippelés volt, de tényleg az egy kereken 365 nap volt. Bepróbálkoztam más világba, a szerelem elvitt másik városba, de utána vissza.
1: Visszahozott, igen.
2: Visszadobott.
1: Visszadobott, ó, micsoda áthallás. És hogyha már megemlítetted a dobot, te oktatod is, ez hogy jött? Hogy át akarod adni másoknak is, fiataloknak is, akár idősebbeknek is gondolom a tudást, ez hogy jött?
2: A következő, azért letisztázom, tehát egy éve már nem oktatom. Erről is majd akkor egy-két szót majd ejtek, hogy miért nem.
1: Nyugodtan.
2: Onnan indult ez az oktatás, hogy egy nagyon jó ismerősömnek a, tehát most már nagyon jó ismerősöm, akkor még nem ismertem, annak az édesanyja felhívott, hogy ő szeretné, hogyha a fiát megtanítanám dobolni. Hát mondtam, hogy nem igazából van rá időm, nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni. De végül is annyira erőltett, hogy jól van, próbáljuk ki. Kipróbáltuk, és valahogy úgy közben jöttek a tanítványok, és hát ez volt szerintem tizen jó pár évvel ezelőtt. Azóta már az első tanítvány már családapa igazából.
1: Azt hittem nagypapa.
2: Sőt, hát lehet a nagypapa
1: igen.
2: is. Illetve a legtöbb tanítványom már effektíve zenekarokba játszik, viszont azért azt tudni kell, hogy rengeteg időt veszel az életből ez, és mivel, hogy az én munkahelyem se egy olyan, ami arról szólna, hogy reggel 8-kor bemegyek, az után 4-kor hazamegyek.
1: Persze, tehát nem egy sorompó nyitogatás, meg semmi ilyesmi, hát és nem. Most nem őket akarjuk ledegradálni, hanem nem egy nyugis meló.
2: Hát nem igazából, nem beszélve arról, hogy egész héten munkaidőben azon dolgozunk, hogy utána a szabadidőnkben a programok elinduljanak, és ugye azokat is le kell bonyolítani. Így majdnem azt mondhatom, hogy hétfőtől vasárnapig van munka, és hát ebbe a 24 órában sajnos már nem fér bele a doboktatás, és egy körbe egy éve már nem tanítom, vagy tanítok diákokat. Bár hogyha valaki majd el tudja intézni, hogy a 24 órából 32 legyen, akkor ismételten fogok.
1: Igen, jelentkeznék én is erre, hogy aki tud valamit, szóljon. Startrádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Október 5-e hétfő van. Az adóazonosító jel és adókártya igénylése különböző szabályokhoz kötött, egyes esetekben kötelező. A részletekkel kapcsolatban Dér Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés megyei Adó és Vámigazgatósága, ügyfélszolgálati osztálya, ügyfélkapcsolati referense adott tájékoztatást. 2023-ban alakult meg a Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület, viszont a csapat története már sokkal régebbre nyúlik vissza. Erről is beszélgettünk Kurucpa Pildikóval, a szervezet elnökével a Körös Hírcentrum stúdiójában. Idén már harmadik alkalommal nyílhatott meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében a Munkácsi Mihály Múzeumban. A bemutatott anyag a tavalyi Békés megye természetfotója pályázat nyertesei Lusti Gábor és Pusztai Balázs fotóit mutatja be. A tárlatot Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember nyitotta meg. Az optimizmus jegyében telik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A különböző eseményekről egy sajtótájékoztató keretében adtak számot az érintett intézmények.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Az adóazonosító jel és adókártya igénylése különböző szabályokhoz kötött, egyes esetekben kötelező. A részletekkel kapcsolatban Dér Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés megyei Adó és Vámigazgatósága, ügyfélszolgálati osztálya, ügyfélkapcsolati referense adott tájékoztatást.
3: Mai témánk adóazonosító jel és adókártya igénylése.
4: A T34 jelű adatlap szolgál a természetes személyek adóazonosító jelének és a vámazonosító számának igénylésére, az adateltérések rendezésére és a levelezési cím bejelentésére. Adatlapot annak a magánszemélynek kell benyújtania, aki még nem kapott adóigazolványt, akinek az adóigazolványán szereplő adatai eltérnek a személyazonosító igazolványában szereplő adatoktól, akinek az adóigazolványa megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították vagy elveszett, aki először fog adóköteles jövedelmet szerezni, költségvetési támogatást igényelni, aki gyermekének hivatalból megképzett adóazonosítójel igazolására szolgáló adóigazolvány kiállítását kéri, aki levelezési címet jelent be, aki vámazonosító számot igényel, aki vámazonosító számhoz kapcsolódó adatok változását jelenti be. Az adatlapot kifizető, munkáltató, önkormányzati adóhatóság, állami foglalkoztatási szerv is kitöltheti, és a természetes személy részére adóazonosító jelet igényelhet. Például a kifizető akkor, ha a természetes személy adóazonosító jellel nem rendelkezik, és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizető adott szolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet, vagy róla a napnak adatot kell szolgáltatni, vagy ha a munkáltató külföldi állampolgárt alkalmaz, és ez a külföldi munkavállaló adóazonosító jellel nem rendelkezik. Az adókártya kiállítása első alkalommal névváltozás esetén, valamint ha a kártyáját ellopták, ingyenes lesz. Névváltozás esetén csak akkor, ha az adatlap kitöltésével egy időben a magánszemély leadja a régi adóigazolványát is. Minden egyéb esetben fizetni kell a kártya pótlásáért 4000 forint adókártya igazgatási szolgáltatási díjat, amit rendezhetnek átutalással, bankkártyás befizetésre az ügyfélszolgálatainkon, vagy csekken. Az ügyfélszolgálatainkon személyesen megjelenő ügyfeleink esetében megjegyeznénk, hogy kiskorú gyermekük igazolványának igénylésére csak édesanyja jelenlétében van lehetőség, vagy amennyiben édesapa jár el, akkor gyermekének születési anyakönyvi kivonatának bemutatása is szükséges, illetve ha a harmadik személynek eseti meghatalmazást adnak az ügy kapcsán. Az adatlap papíralapon vagy elektronikusan is benyújtható. Arról, hogy ki köteles a nyomtatványt elektronikusan benyújtani, bővebb információt a NAV honlapján az ÁNYK űrlapok elektronikus benyújtása és az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályi adóügyekben című tájékoztatókban találnak. De általánosakban elmondható, hogy az egyéni vállalkozók még a 2026-08-01 után szünetelő egyéni vállalkozókat is beleértve, valamint az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek is, kötelezően csak elektronikus úton nyújthatják be az adatlapot. Ezzel szemben a magánszemélyeknek ez csak egy lehetőség a könnyebb, gyorsabb ügyintézésre, ők a nyomtatványt papíron, postán vagy személyesen is benyújthatják. A magánszemélyek esetében a papíralapú nyomtatványt egy példányban a NAV-nak az adózó lakóhelye, illetve székhelye szerinti illetékes adóigazgatósághoz kell eljuttatni, és előtte azt az adózónak vagy a képviseletére jogosult személynek kell aláírnia. Az adatlapot otthonról az ÁNYK vagy ONYA nyomtatvány kitöltő programok segítségével készíthetik el. A bejelentés köteles változást követő 15 napon belül kell benyújtani az adatlapot. Azonban a megváltozott lakcím nem bejelentés köteles, ugyanis a NAV kap adatszolgáltatást a megváltozott lakcímről. Olyan is előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozást indító adózó az adószám igénylésekor még nem rendelkezik adóazonosító jellel. Ilyenkor a NAV az adószám megállapításával egyidejűleg az adóazonosító jelet is megállapítja. Tehát az adóazonosító jel megállapításához külön bejelentkezésre nem szükség. Ezzel szemben vannak, akik viszont egy cégben betöltött pozíciója miatt köteles adóazonosító jelet igényelni, az érintett cég adószámának megállapítása előtt kell akkor bejelentkezni a NAV-hoz. Ha a természetes személy által bejelentett adatok ellenőrzésekor a NAV eltérést állapít meg, akkor ezekben az esetekben a NAV felszólítja az adózót a bejelentett adatok igazolására. Köszönöm a figyelmet!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: 2023-ban alakult meg a Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület, viszont a csapat története már sokkal régebbre nyúlik vissza. Erről is beszélgettünk Kurucpap Ildikóval, a szervezet elnökével a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: És akkor, mivel még nem jártál itt nálunk a rádió stúdióban, hadd kezdjem onnan, vagy azzal a kérdéssel, hogy mióta vagytok, mióta léteztek, mióta van a Mazsorett Tánccsoport?
4: 2015-ben alakultunk, azóta fejlődünk, és 2023-ban váltunk önálló egyesületté, azóta viseljük a nevünket is, hogy Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület.
3: Itt vagytok Békés Csabán helyileg egyébként?
4: Igen, igen, itt vagyunk, viszont ugye a tanítmány ők a környező településekről is vannak.
3: Miért döntöttél úgy, hogy szeretnél ezzel a, mondhatjuk sportágnak, ezzel foglalkozni?
4: Igen, maximálisan lehet sportágnak mondani, de erről majd kicsit később szeretnék beszélni. Az az igazság, hogy a középiskolás éveim alatt sikerült megismerkednem magával a Mazsorettel, hiszen az akkori MÁV diák otthon Mazsorett csoportjában táncoltam, akkor Ámbai Szilvia vezette ugye a csoportot. Igazából itt kezdődött minden. Maga a tánc szeretete, illetve hát az korábban is volt meg a sport szeretete, hiszen gyerekkoromtól mindig sportoltam, kézilabda, röplabda, mindig volt valami, de igazából középiskolás koromban kezdtem el táncolni, mint mazsorettet, illetve mint modern táncot, és gyakorlatilag ez azóta végig kíséri az életemet és a mindennapjaimat.
3: Nem gondolnám, hogy van olyan rádióhallgató, aki sose látott volna még mazsorett fellépést, vagy táncolt előadást, de esetleg mesélsz egy picit róla, hogy nálatok hogyan néz ez ki? Ugye itt is van, ha jól tudom, koreográfia, van zene, hogyan álltok össze? Mi az, amit a színpadra visztek, vagy egy bemutatóra visztek?
4: Ez egy nagyon-nagyon összetett műfaj, én azt gondolom. Sokan azt gondolják, hogy maga a mazsorett, az a zenekar előtt menetelő, masírozó lányok
3: tömege. Aranyosak,
4: így van, így van. Teljes mértékben én azt gondolom, hogy a hagyományos mazsorett nyilván erről szól. Viszont túlléptünk már ezen a sztereotípián, és olyan sporttá alakult a mazsorett, ami tényleg azt gondolom, hogy nemzetközi szintéren, színpadon is megállja a helyét, mint ahogy ez bizonyítja is nagyon-nagyon sok verseny.
3: Mi az, ami kell egy jó mazsorettesnek? Amikor mondjuk egy gyerkőc úgy dönt, hogy megtetszett neki, szeretnék kipróbálni, milyen készségek kellenek hozzá? Te mit tapasztaltál?
4: Kitartás. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, a kitartás, elszántság, alázat. Mert minden más tanulható teljes mértékben, akár a ritmika, nem beszélve ugye a csapat kohézióról, tehát ezeket lehet tanítani, megtanulni is. Viszont ha valaki ugye elszánja magát, és kitartóan dolgozik, ott csoda dolgok történhetnek. Viszont azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy a mazsi az mazsorett az egy tényleg összetett mozgásművészet, hiszen a láb, a kéz, a térforma, illetve hát ugye eszköz van a kezünkben. Tehát még arra is kell figyelni.
3: Amikor elindítottad az egyesületet, vagy úgy döntöttél, hogy szeretnél egyet létrehozni, hogyan kezdted el? Hiszen gondolom, hogy ehhez kellenek ugye a mazsorettesek, a táncosok. Hogyan lehet ezt elkezdeni majd Békés Csabán?
4: Hát az az igazság, hogy én nehéz helyzetben voltam, mert tényleg nem tudtam, hogy hogyan is induljak el, viszont azt éreztem, hogy túlléptünk egy szinten, és megérdemlik a lányok azt, hogy egy olyan keretet adjak nekik, köréjük, ami méltón képviseli azt, hogy ők már hosszú-hosszú évek óta ugye velem vannak.
3: Akkor csak bocsánat, hogy beleszólok, hamarabb voltak a lányok, mint az egyesület?
4: Így van. 23-ban váltunk egyesületté, addig önálló egyesületté, addig tánccsoportként működtünk. Igazából nagyon-nagyon kinyílt a világ utána, miután egyesület lettünk. Ami a kezdésben nekem nagyon sokat segített, ugye az a Békés Vármegyei Civil Szolgáltató Központ, mind a alakulásban, mind a kezdésben, mind a következő időszakban, a folytatásban nagyon-nagyon sokat segítettek, és én azt gondolom, hogy nem csak nekem, vagy nem csak nekünk, hanem minden civil szervezet számíthat rájuk, és tényleg segítséget adnak, akár a könyvelési ötletekben, ne beszélve a pályázatokban, tehát tényleg én nagyon hálás vagyok nekik az elindulásban.
3: Mennyi fiatal volt nálad ekkor, amikor úgy döntöttél, hogy akkor most már legyetek hivatalosak és keretben működjetek?
4: Kis csoport, 15-en voltunk.
3: Békés Csabán.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy a gyerek létszámhoz Békés Csabán sok a lehetőség ahhoz, hogy a gyerekek mit tudjanak sportolni, tehát akár bármiféle labdajátékokat, bármilyen más táncos tevékenységet fel tudunk ide sorolni, tehát tényleg számos lehetőségük van a gyerekeknek.
3: És akkor szépen hivatalos formában elindultatok. Utána változott-e valami az életetekben? Akár ugye, mert nyilván, ha már van egy sportegyesület, akkor lehet, hogy könnyebben tudsz toborozni. Ugye egy-két héttel ezelőtt, amikor beszéltünk, akkor mesélted, hogy ugye nyilván pályázatokat is utána tudtál benyújtani. Mi változott az életetekben?
4: Gyakorlatilag kinyílt a világ, ezt tudom mondani. Részemről is kellett egy nagy fokú elszántság, és hogy teljesen belevessem magam ezekbe a mindennapokba, és nyilván igen, ahogy mondod, a pályázatok. Nagyon nagy segítséget ad egy egyesületnek a pályázati lehetőségek. Mi nagyon sokat köszönhetünk a pályázatoknak is, hiszen eszközállományt tudtunk ezzel bővíteni, fejleszteni. Az önkormányzati pályázatoknak is köszönhetően, hála Istennek az önkormányzat is nagyon sokat segít a helyi egyesületeknek ebben, illetve ugye országos pályázatoknak. És ami nekem számomra nagyon nagy büszkeség, hogy tavaly előtt ugye lehetőségünk volt Erasmus Plus pályázatra, és amit nyertünk is a sportkategóriában, és ami különösen jó leső érzés, az pedig, hogy első helyen sikerült a pályázatot megírni olyan magas pontszámmal, így Görögországba utaztunk tavaly ősszel, az egyesületből 10 fővel, egy szakmai programon vettünk részt Thesszalonikiben. Nagyon nagy élmény volt. Ezen felbuzdulva, ugye idén is beadtam a pályázatot, szintén Erasmus Plus sportmobilitásra, és idén is nyertünk, úgyhogy már nagyon-nagyon várjuk a tavaszt, ugyanis szintén 10 fővel Ciprusra fogunk utazni. Már felvettem a kapcsolatot a fogadószervezetünkkel, úgyhogy nagyon-nagyon várnak bennünket, és mi is nagyon várjuk azt, hogy ott lehessünk, és nagyon sok mindent bízunk benne, hogy sok mindent fogunk tanulni.
3: Ezek szerint akkor, ha esetleg a rossz májúak azt gondolnák, hogy ez csak a nyaralásról szól, azért ez nagyon nem a nyaralásról szól.
4: Pont arról nem. Pont arról nem, igen. Nyilván az első mobilitásunkon, amikor ugye Thesszalonikiben voltunk, tapasztalatlanok voltunk, nem tudtuk tényleg, hogy mi lesz, de úgy mentünk ki, hogy igen, tehát mi azért vagyunk ott, hogy tanuljunk, és ez maximálisan így volt. Nyilván vannak ugye kulturális programok,
3: persze,
4: amire el kell, hogy menjünk, illetve hát nem, hogy el kell, nagyon szívesen elmegyünk, hiszen nekem egyébként is szívem csücske Görögország, és nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy együtt az egyesület néhány tagjával ezt megélhettük, ezt a feelinget, ugye, amit a mediterrán életérzés ad, és valóban tényleg, tehát minden nap megyünk, és részt veszünk az edzéseken, meetingek vannak, ugye, hogy belelássunk az ő tevékenységükbe, ők hogy végzik a mindennapjaikat, hogy kapcsolódnak önkormányzathoz, más civil szervezetekhez, és bizony így telnek a napok.
3: Ezek szerint akkor már pályázni is eleve úgy pályáztok, hogy van egy fogadó szervezet, tehát ő valakivel együtt működésben, vagy ez itt a pályázat folyamán derül ki, hogy mondjuk nektek ezzel és ezzel az egyesülettel kell együtt, vagy tudtok együtt dolgozni, ez hogyan néz ki?
4: Utóbbinál úgy történt, hogy én több lehetséges fogadó szervezetet kerestem föl, és amikor ugye kiderült, hogy na megnyertük a pályázatot, utána a kész tervekkel fordultam már egy kiszemelt fogadó szervezethez Limassolban, és már meg is volt az első online meetingünk, és ott elmondtam nekik, hogy miről szól, mi az, amit szeretnénk, ők elmondták, amiben tudnak nekünk segíteni. Hihetetlen módon pozitívan álltak ehhez a történethez, holott nagyon sok adminisztráció is van vele az ő részükről is, a mi részünkről is. és nagy felelősség is, hiszen 10 ember utazik ki, és de ettől függetlenül tényleg csak pozitívan tudok róluk beszélni.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Idén már harmadik alkalommal nyílhatott meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás a Békés Csabai Fotófesztivál keretében a Munkácsy Mihály Múzeumban. A bemutatott anyag a tavalyi Békés megye természetfotója pályázat nyertesei Lustyi Gábor és Pusztai Balázs fotóit mutatja be. A tárlatot Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember nyitotta meg.
3: Most pedig felkérem Boldog Gusztáv természetvédelmi szakembert, hogy nyissa meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás.
4: Látszik a szeretem mindenkinek, halló természetjáról, jó fotós. Bocsánat, egy kis vicc. Hát kérem szépen, mindig nagy élmény, amikor olyan izgalommal várjuk magát a természetfotó pályázatra érkezett képeket. Nyilvánvaló, hogy ez a 155 kép ugye annyi volt a tavalyi pályázaton, ezek kivétel nélkül mind természetfotó. Természetfotósnak én szerintem hát születni kell, mert ez van itt van valamilyen agyrágó bogás, ami az ember nem nagyon engedi más felidézni, hiszen amikor kint vagyunk a természetben, akkor szeretnénk, hogyha azt, amit nyilvánvalóan ott, abban a szituációban, az a helyszínen, egymagunk, mi látunk, ezt milyen jó lenne megosztani. Majdnem minden természetfotós ismerősöm ezzel kezdi, amikor megkérdezem tőlük, vagy megkérdezik tőlük, hogy lett érde természetfotós. Az információ, a szépség megosztásnak a vágya az, ami az embert hajszolja bele. Ott van a fényképezőgép, teljesen kézenfekvő, hogy akkor ezeket a képeket tovább visszük, és ezt megosztjuk. Ez egyfajta fényképezés. Másfajta fényképezés az, amikor a kreativitásunk nem nyugszik, tehát nem az általunk látott csodákat akarjuk bemutatni, hanem az itt fönt megnyilvánuló, megszülető csodákat akarjuk egy picit a tényfékezésnek a módszerével, hogy ezzel a közkedvel fogalommal éljek, tehát tényfékezéssel a bensőnkből próbáljuk meg valamit átadni. És éppen a természetfotó kiállítás, miután dokumentarista jellegű műfajról van szó, fontos benne a hitelesség, tehát hogy a természetet ábrázolja a fényképész, de mindig azt várom ezeken a pályázatokon, hogy valami olyan többlet legyen a képek mögött, amit az alkotói és nem másé. Ezt nagyon sokféleképpen el lehet érni, nyilván egy szürreális világba egy picit el kell tolni, jobbra-balra a képeket színkezeléssel, akár átnyelni fekete-fehérbe, árnyaltabbá kell tenni, mélység-élességgel lehet játszani, van egy csomó trükk. És az, amit szerintem én minden pályázati kiállítás megnyitón felbugyorgott belőlem, hogy elmondjam, hogy a címek megválasztása mennyire fontos. Mennyire fontos, hogy ne azt írjuk egy Pongyola Pitypang fénykép elé, hogy Pongyola Pitypang. Ez önmagában kevés, az lehet a fényképen. Győztesek kiállításáról beszélünk, itt is van Pongyola Pitypangot ábrázoló képe, aminek az a című Pongyola Pitypang, nem konkrétan, inkább átvitt értelemben. De én nekem a kedvencem pont emiatt a dolog miatt, mert hogy a reálisból egy picit a szürreális világba csúszik át a felvétel, és ráadásul még a címe is kiváló. Ez a, hát lehet, hogy a hangfalától miatt a tanulók kitakart, mindenki által agyási fényképezett szarvasi mocsárszípusok. Itt mindenki gyönyörű színpompában, ellenfényben, vörösödve így úgy fényképez. Ezt a fajta mesevilágot viszont nem tudja mindenki megcsinálni. Gábor tudja megcsinálni. És jó néhány olyan képet látunk, ami nagyon-nagyon jellemző az ön látásmódjára. Attól függetlenül, hogy nyilvánvaló, hogy a fotós élettörténet fejlődésével előjönnek azok a kényszerű dolgok, mint mondjuk a halásos, aminek az a szív, hogy halásos. Tehát, hogy le van préselve két dimenzióval a természet, ezt is meg kell mutatni, ezt is láttatni kell az emberekkel, mert nem mindenki lát ilyet. Ahhoz, hogy valaki halásos lásson, halásoshoz olyan közel kerülhessen, ez hát nagyon-nagyon kell élni azt a természetet, ami Gábor összes képén látszik, hogy benne lakik ebben a természeti környezetben. De ott kell lenni, ott kell töltse a mindennapokat, így megadatik neki az, hogy egyrészt a mászli faktor, hogy odaszáll mellé, vagy éppen ő tud oda húzni hozzá. Másrészt a kitartás, a koránkerés művészete során rendelkeztem ezzel a tulajdonsággal. De az, hogy ott tud lenni abban a térben, ahol ez a természeti környezet, a természetben élő lények jelen vannak, ott vannak. De kihangsúlyozom még egyszer és számtalanszor, hogy az a fajta transformáció, ami a fotósnak az elméjén keresztül és aztán majd a fényképezőgépén, és a számítógépen és a monitorján nem túl manipulálva ilyen módon jelenik meg, az nekem szívem csücske. Balázs képén is érződnek ezek a hatások. Nyilván ott is ott van a ami nagyon sokat gondolkodott, azt hiszem, hogy megőrülök, néztem a monitoron a képeit, és föl is ismertem, hogy ez Pécs, ott a Michelin tetőjön, azért a rádióadó toronya, meg ezt próbáltam felismerni a magyarországi városokat, egészen addig, amíg nem érkeztem el egy olyan madárhoz, hogy egy madarászból lennék. Ez meg mi a béki? Tehát, hogy ezt nem ismertem föl. Utána kerestem, és akkor esett le, hogy ez a srác, ez koreai. Tehát a nem Pécs, a valamit felismerni. Úgyis a Tarka cínegéjét, amikről két vagy három képet is itt közül. Hát nem, ez ugye nem volt benne az itt elhatározott madárfajok közben, kis munkát adott, mire meg tudtam határozni, ez micsoda. De ez kifejezetten jó, de szerencsére Balázs is vette az információt, hogy nem ebből a kollekcióból kell pályázni a Békés megye természetfotó pályázatára, hanem nyilván helyből hozott anyaggal dolgozott akkor ő is. Úgyhogy üdvözítő, hogy egy kicsit láthatja velünk azt a világot, amelyben ő éppen most, vagy éppen tegnap a tegnap előtt élt, és olyan képeket is behozott ide, amik nem feltétlenül természetképek, az ő élet környezetét ezt mutatja be. És különös öröm még ezen túl is, hogy amikor láttam azokat a tablókat, ahol az alkotók vannak bemutatva, hogy a srác 18 éves, vagy most tudom, melyik dolog, ugye? Most 18 éves, olyan fényképezőgépet tart így a kezébe, a fényképezőgépek Rolls-Royce-át, ami eddig nagyon-nagyon vágytam rá, még nem adott meg, hogy meglegyen. Nekem ez a gép analóg kamera, egy használat, egy svéd gyártmányú analóg kamera, nagy filmre dolgozik, egy töltésre 12 kocka van benne. Be tudjuk ezt dolgozni a mobiltelefonok világában, hogy szórjuk a képeket, mint bolondpék a lisztet, nyomjuk egyet a másik után, aztán a monitoron vagy válogatunk, vagy nem válogatunk. Ezen van 12 kocka, méreg drága alapanyag, méreg drága technika, méreg drága maga a fényképezőgép is. Hogy a fényképezésnek egy olyan folyamata kell, hogy beinduljon ilyenkor, amikor nem az utólagos válogatás a módszer, hanem az előleges eldöntés, hogy meglátom magamban fejben a képet, és utána ezt megpróbálom türelemmel kidolgozni magamban és a közvetlen környezetemben, hogy amikor megnyom az exponáló gombot a gépen, akkor annak a képnek sikerülnie kell. Nem lőhetek akármi. Tehát ez egy külön meglepetés. Abban a világban, amikor pont a fiatalon használják azt a technikát, amikor csak szórják a gépeket, ezt nem tudom. Ezt visszavonom. Tehát, hogy korlát nélkül, vagy valahogy így. Úgyhogy nekem ez a két kollekció nagyjából ezt jelenti, mint alkotói témafelhasználás. Azért Gábornál még azt elmondanám, hogy ő különösen a pályázata anyagában a mai napság is szorongató drámát elég erőteljesen kiemelte, miután tűnnek el a vizes élőhelyeink, szárad ki az egész környezetünk. Itt is megjelennek ezek a képek. Tehát látszik az, hogy dráma van, beemelte a kiállításába ezt a harsogó figyelmeztetést, hogy lássuk ezt a szemünkkel. És ezt a módszert pedig nem tudta másképpen, illetve hát tudtam, mert egy-két olyan kép is van, amit a partanácsolóban készített, de ezekre a képeknek az zömeinél felemelkedett a talajszint föl, és drónnak készítette ezeket a fotókat. Most a másik nehezítő tényező a fotókban az, hogy hogyan tudja kiválasztani az ember azt, miért most Balázs esetében a analóg technikánál mondta, hogy ki kell választani azt a felvételt, amikor is megnyomjuk a gombot. Drónnal ez hatványozottan nehezebb, nem látjuk, nem a szemünknek a síkjában történnek a dolgok, hanem ezeket a lehet mondani landált grafikai megoldásokat, ezt akkor látja meg az ember, amikor már fent van a drón, és akkor kell válogasson. Nyilván ezt is meg kell komponálnia valamilyen szinten már a Földön, nem véletlenül engedi fel ott a gépet, és kísérletezik a fotó valahol éppen. De én azt gondolom, hogy 100-ból nem 100 jó kép lesz, hanem 100-ból 3 jó kép lesz. Gondolom én, de hát ezt majd lehet, hogy te eszemben megvilágosítod. Nekem én is próbálkoztam vele, aztán megértem ezt a témát. Hát most tudom, hajlamos vagyok túlhúzni ezt a dolgot, pedig lehet, hogy ennyi van benne, amit el akartam mondani. Én azt szeretném csak, hogy további jó munkát kívánok a fotósoknak. Balázsnak a dolgait nem ismerem, itt a fotópályázaton láttam először, és nagyjából utoljára, illetve ezt a kollekciót láttam tőle. Gábornak a munkásságát azt nagyjából azért, mert ő is elmondta, hogy hogyan kezdte, még aztán tavaly a kiállítás megnyitón is beszéltél, hogy mobiltelefon, meg kisgépek, szórakozás, meg nem tudom. És mint üstökös indult el így, úgyhogy nagyon szurkolok neki, mert egy zseniális volt képek. Ez különösen nekem ez a kedvencem, és hogy ne csak természetfotó legyen a zöld ajtó a túlsó végén, nagyon szépen keretezi ezt az egészet, amit össze van. Balázsra meg majd elbeszélgetek a Tarka színegek ügyében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és tovább jó munkát a alkotóknak. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen Boldog Gusztáv úr megnyitó beszédét. Mivel az egyik alkotó Gusztai Balázs nem tud személyesen jelen lenni a megnyitó rendezvényen, ezért ő egy rövid videóüzenetben köszönti a megjelenteket.
0: Kedves természetadó pályázatának győztese. Nagy örömmel szolgál, hogy képeimet ma, a mai naptól megtekinthet itt a múzeum kiállításán. Igyekeztem olyan témákat választani, mivel széles körben örömüket lehetik a látható, így esett a választásom azokra a képekre, amelyeket ma kiállításon láthatnak. Az elmúlt 8 évben Dél-Koreában éltem, így néhány a távol-keleten készített képen is megtekinthető. A mai megnyitón azért nem tudok személyesen megjelenni, mert nemrég kezdtem meg egyetemi tanulmányomat Helsinki-ben, Finnországban. Önöknek viszont jó szórakozást, a kiállításokról kellemes emlékeket kívánok!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Az optimizmus jegyében telik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A különböző eseményekről egy sajtótájékoztató keretében adtak számot az érintett intézmények. A Magyarorsi János Városi Könyvtár igazgatója, Dézsi János ismertette, hogy többek között egy kiállítás is nyílik náluk.
3: Igazgató úr, Gyulán is nagyon izgalmas programokkal készülnek a következő napokra. Milyen esemény keretében történik minden, illetve milyen eseményeket emelnek ki ön szíve szerint?
4: Országos Könyvtári Napok programsorozathoz mindig szoktunk csatlakozni. Ami számunkra nagyon fontos, hogy a nagyolvasási kihívás játékunknak ilyenkor lezajlik az eredményhirdetése. 60-nál is többen vettek részt rajta, de több mint 40-nel lesznek majd valószínűleg a díjazottak. Egy komoly díjasőre lehet majd számítani. Nem mondom, hogy óriási ajándékokat, de az igyekeztünk meglehetősen értékes ajándékokat összeszedni ahhoz, hogy elismerjük ezt a teljesítményt, amit nyújtottak. Kötet bemutatóként egy Csibész naplóját emelném ki, ami október 7-én lesz, egy számunkra ismeretlen szerző, de arra, hogy érdekes lesz a kötet bemutatója, mindenképpen garanciát ad, hogy a Borimák szerzővel dr. Kovács Tamás, a NAV vármegyei igazgatója fog beszélgetni. Kedves ismerőse, Kóka Ferenc festőművész munkácsi díjas festőművész munkásságát annyira nem ismerjük, de az ő kiállításával nyitjuk október 5-én a programot. Ezt érdemes lesz azért is meghallgatni, mert a emlékét ápoló Kóka Ferenc alapítvány vezetője dr. Molnár Valéria jön el és előadásával nyitja meg ezt a kiállítást. Október 7-én lesz a Nemzeti Gyásznakhoz kapcsolódó gyulai eseményekre emlékező előadás, aminek a érdekességét biztosan erősíti majd, hogy Szilágyi Sándor történész lesz az előadó, aki korabeli ruhában és az adott korszakhoz kapcsolódó múzeumi tárgyakkal érkezik. Majd ezt általános iskolások számára tervezünk. Tudomásom szerint egy tele előadó teremtett közel, vagyis olvasó terem, közel 100 diák lesz majd jelen ezen az előadáson. Bízunk benne, hogy ezzel tudunk mindenkinek kedveskedni. Ami kiemelést érdemel még a Mátyás király vármegyei monda és mesemondó verseny, ezt minden esztendőben igyekszünk megvalósítani az Elkefánsz Non-Profit Kft-vel közösen. A gyulai várlovak termében ilyenkor előnyt élveznek azok az előadó fiatalok, negyedik, ötödik osztályosok egyébként, akiket várunk, akik valamilyen adott történethez illeszkedő ruhában jelennek meg. Bemutatják a produkciót, mi megvendégeik őket, és a végén értékes díjakkal gazdagodhatnak. Hát bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót ezek között a programok között.
3: Igazgató úr, esetleg az előzményekről annyit hadd kérdezzek, hogy milyen a fogadtatása ezeknek a programoknak, hiszen nagyon változatosnak ígérkezik az idei év is itt ebben az esemény sorban. Általában miket tapasztalnak? Többeket vonzanak ezek a programok, vagy nagyjából megvan az a közönség, aki szívesen jár a gyulai könyvtárba?
4: Az a közönség természetesen adott, itt abba bízunk, ilyenkor mások is veszik a fáradtságot. Ahhoz, hogy általában, amikor egy önmagában való kötetbemutatót tartunk, nagyon nehéz nagy közönséget vonzani. Ilyenkor viszont egy kicsit nagyobb nyilvánossághoz több program jut el egyszerre, egy olyan kínálatot teremt, amiből mindenki tud magának válogatni is. Ez azt jelenti, hogy olyanok is jönnek és betérnek hozzánk, akik egyébként egy színpakönyv bemutatóért nem jönnének el.
2: Orosházán ugyancsak lesznek programok, a Just Zsigmond Városi Könyvtár például egy könyves bingót indított, árulta el Buzai Csaba igazgató.
3: Igazgató úr, Orosházán is ugyancsak nagyon érdekes programokkal várják majd a látogatókat a következő néhány napban. Országos könyvtári napok lesznek önöknél is. Kiemel esetleg néhányat? Mire készülnek?
5: Hát ezen a héten fog elindulni a könyves bingó családi kihívás játékunk, ami egészen áprilisig fog tartani. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk megvalósítani ezt a programot. Családok számára hirdetjük, és a lényeg az, hogy minél több bingó teljesítsenek egy adott játékmezőben a játékos kedvű olvasóink, akik között valamilyen családi kapcsolatnak kell lennie. Lesznek természetesen programjaink is, kiemelném talán Súlyok Csabának, a Hódmezővásárhelyi kollégánknak, írónak, helytörténésznek, a Peres Kutastól egy helyi helytörténeti jellegű kiadványát, Székutasig talán, amelyet mindenképpen ajánlok mindenki számára, hiszen a Vásárhelyi pusztának az életét mutatja be egy visszaemlékezésen keresztül. Lesz egy másik író-olvasó találkozónk, Tomor Anitával találkozhatnak majd a könyvtár olvasói. Már látjuk, mivel a regisztráció jegyes, hogy nagyon sokan érdeklődnek rá, biztos, hogy nagy sikere lesz, ami egyébként olyan szempontból nem meglepő, hogy olvasói kezdeményezésre hívtuk meg a szerzőt. Lesznek olyan programjaink is, amelyek egyébként hagyományosan a könyvtár szerves részei, ilyen az Angol Társalgási Klub, ami egyébként minden hónapban két alkalommal van a könyvtárban, egy angol anyanyelvű előadó vezetésével, illetve olvasóköri foglalkozás is lesz, amely szintén havonta van a könyvtárban. Szeretném még kiemelni azt is, hogy akár csak a korábbi években, idén is lesz egy kerékpártúra Gárdodosra. Minden évben a könyvtár névadója Jules Zsigmond tiszteletére, egészen pontosan halálának évfordulója apropójából tekerünk át Gárdodosra, és helyezünk el egy koszorút. Illetve még egy programot kihagytam, azt mindenképpen megemlíteném, a Zene Világnapjához kapcsolódóan a Kontiki Orvosházi Együttes fog egy akusztik koncertet tartani a könyvtárban.
3: Hadd kérdezem meg öntől is, igazgató úr, hogy mit tapasztalnak ez alatt a egy hét alatt, ezek alatt a programok alatt látnak olyan arcokat is a könyvtárban, olyan látogatókat, akik mondjuk nem rendszeres résztvevői esetleg a különböző programoknak, eléri a célját ez a rendezvény, hogy új arcokat csábítson be az intézménybe?
5: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, abban sem vagyok biztos, hogy ez lenne a célja egyébként, nem biztos, tehát hálásnak sok beiratkozott olvasunk van, nagyon boldogok lennénk, hogyha ők mindig eljönnének a rendezvényeinkre, de vannak új olvasók is, például a Kontiki Együttesnek a koncertjére mindig jönnek olyan Kontiki rajongók, akik egyébként nem feltétlenül használják a könyvtárnak a szolgáltatásait, de ilyenkor megismerkednek a könyvtárban rejlő lehetőségekkel, de szerintem pont ilyen a kerékpártúra is, oda is olyanok jönnek, akik lehet, hogy nem könyvtártagok, de ilyenkor a könyvtárral kapcsolatba lépnek.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Az adóazonosító jel és adókártya igénylése különböző szabályokhoz kötött, egyes esetekben kötelező. A részletekkel kapcsolatban Dér Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés megyei Adó és Vámigazgatósága, ügyfélszolgálati osztálya, ügyfélkapcsolati referense adott tájékoztatást. 2023-ban alakult meg a Viharsarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület, viszont a csapat története már sokkal régebbre nyúlik vissza. Erről is beszélgettünk Kurucpa Pildikóval, a szervezet elnökével a Körös Hírcentrum stúdiójában. Idén már harmadik alkalommal nyílhatott meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében a Munkácsi Mihály Múzeumban. A bemutatott anyag a tavalyi Békés megye természetfotója pályázat nyertesei Lusti Gábor és Pusztai Balázs fotóit mutatja be. A tárlatot Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember nyitotta meg. Az optimizmus jegyében telik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A különböző eseményekről egy sajtótájékoztató keretében adtak számot az érintett intézmények. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Sötét

Sportrádió.

nincs haragban senkivel. Édurba zúgják a fákon a kapócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Csabai Híradó, a Startrádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Két szombaton is lesz lomtalanítás Békéscsabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán. A TAPE hulladékgazdálkodási köztisztasági szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a Belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borjúréti kertek és a Kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani, ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkenthető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békéscsabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon. A részvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütőfőző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki György, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tészták és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütőfőző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffadással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.